Lovecký rádio Knín 90,2 94,4 88,1 megaherca. Rádio, koji se sluša. Hrvatski radio Knin.